Hú, de édesen is szomabb meg, stóhágó, se sem. Tetszen, csak dacsen, csin, nos, csak dos, tégy, hýk jen ando mač čeda jobce. Učí tím, že jsme se dát bez kunza on nač, a kunžen živan jo je být asi na čom sen higin wal hen in ta Indian boarding home occasion kedaž. Ude da se MSDC ket da ujeda jedu teg jim šin higin šo anuk si jak kje megin gibod čta živčit čta živči být ta být tegno jes čuen sen higin wal. Vojček. Ude jik jim dotte na ne ne na pek pek šta. Pek šta niš, pek šta niš, niš, niš, niš, niš. Kérlek, de ide se nemzke, ha gondolcsi, és se... A jogi emesen, hogy csinálj, tudj, hogy ide se sports complex. Kérlek, hogy nemzke nisi, jó mi jobb medszion, ha gondolcsi, bítesga, ha új új hausszun ánú így, ha gondolcsi, ki a naut, nisht, nau, nia, jött, hogy iszkosz, de ha gondolcsi, úgy te, hogy az gondolcsi, de buske kvassani, ha új új tegnod, nau, adó, de kusit, és kapta, hogy iskacs, bíjön, bekista, a dipszkacs. Old nemzke, ha gondolcsi, Jantu Chadano Jmin Hako Nishu Nisho Shabatu Jiskosida Bihem Nishu Shabatu Jiskosida Epsiko Bissom Utei da Shem Snich Hako Jadu Degno Jmin Ako Iwasan Giban Shtwish Degno Hako Machin Osh Bimbita Gno Hako Jiban Bita Health and Wellness Department Kemaga Hako Shash Jadu Dichu Dei da Shem Snich Pride Month Hako Nye Tu Jiskosida Wapta Apto Bicha Nye Dei da sa youth center, kun nagi bana tumgo yag jaji bajmit suyag. Jab shit shag nagumon kya mag jama doya ko, shik ma dohi ko na. Mui jig the pizza na na hi mit suyag. Mson buksay tak su jaji hit stad. Kya mag uji min ka an do husut jaji kya mag noich. Aj saimo awan ka hawa shit an do husut. Kya ka na shi jaji min hodo yag kasi gunij. How can book same way jaji dish jaji dish shamag jim say jim sans kigen wa. Yeda jamsin how mak niya gasin kasud kya mag jamsin how mag pshishin at the bajmon. Ago nishin ota jis kasida januk taganoch. In match jaji bitasin how mag bake shop ota jis kasida. Nim chajig jwit mad nao an niya bambitad. Akdem okat, de nem szinni higem. Ude, de szóval szóan epi, ha gomín se ska, gammó, zsák szónu, de ha dodosim csiszka, ha gos esse csi, ne dod szájtig nagy zsga, ha te bahája jaga. Ha gudá, de szóval szóan epi, gen, de se bok mo haszpró, nis, hogy a csiszka, szabi, hem nis ast. Gye meg, hogy tukon ga, zsegyi bimbi, zsegyi spihi, goya, gada, ha gada, da, van zsegyi spihi, tak, ha gana, de zsegyi simdata, ha szóan epi, CMC. Nji, ha szóan epi, de szegyi spihi, goya, se bok mo. Ako mago nie um dno, cześć ty wno se dwa słony pi, a jak ja pek się tak ja niż szabu to dzisko sicza, dżamamu mężyk mużyk tedż, dżadybszkim iż nie odstał no. Uda mi nożo bogu mu, a jak ja szeszkia hujo, dżabym bitać, miuskom i tun, udaj da sani jak ja niż szeszy to dzisko syda, cultural village, a gondzo żo bogu mu i oj. Egyenyed kiesebben bíte, hogy itt hosszúnánú így, nincs, nekod asszabb, hogy gyiszkosz így, de így lesz, ha így csak így sígó, hogy nincs jó, gyermek ilyen szolgómok. Gyermek a G1G a bukszait is, de G1G is, hogy dovas simó, ha gondolom, de így sem adott-e, akkor egy cultural department. Caroline Mianszkum, ha gondolom, hogy így imhag. Kérlek, hogy minden se se új nenos gabb a bumtanocs, akkor nincs nőket, kettő gyiszkosz, de és maga viszont így sivitegnek, bíjem bekstausabb, hogy gyiszkosz, de akkor musa vagy a viszont. Egy gyasi bíjsi jeptus, nyelv gyiskács, kérlek, meg bekaskin gyiskács, de mi érdez, hogy szint használ, kérlek, meg gyasi de puszjak, szóval bokszajták, szóval gyasi hitztet. Emily Wesley, kérlek, meg Jamie Fon Mianszkom, hagon gyabán bíjtet. Úgy mi nincs menni új jöcs, ha jöjjön, mint se semmi jönnek, tetszik, ahogy a hút szávon noa.
Ago nagu dashab geni shashit wait nagu dash geni shashit discuss da in jajim da talk Alvin chiso ni no bake bake stone and bake stone shash ni shash nish I'm like go yes that's nish bake bake oh you are going to get knowledge that's on bake nish bake bake stone. Da mae gwymyn jisi datsa, ha gwnnw jisi jam bita ja wellness and cultural department, ha gwnnw self-care ha i nano, chw dweud datsa community hall. Nia i ati jisi gosod o apsa, ge mae gynna mi nisio bat jisi gosod o. Baig apto bija da jisi gaj mi hym nes di si bija. Ie bryd jisi wellness, ge mae cultural department, ha i gwnnw go ja bim bito a ja gwnnw, baig o dan o ayo ha i ddeit. Ha gwnnw go ja tsgwyd ma gwyag am mat alsyn hi zeog, ge gwnnw dig zagon. Bei gach kap da jis gach abi hem nes ta gun nis shosh gen nau shab da jis kas da ye da gedu jo go ch chayo ha gun jin ji washit ye bjo da mis ait women ji shi that's a ha gun jin ji ja do the food resilience plant luncheon community feast ta jamuk shahi waj ge me ga ja na ja ji na da tsaitish ga da ja ji te ga ja ja ji spi jo mi jo Nisho jishka ja bekshta wata jiskosuda. Bekshta wata jiskosuda u daida sa community halt. Nungu dosha do dakshish bihem bekshta u shibija. Gia chik dugun zga na tamuti goyak. Haugun Howard McDonald nana jana nagachtat haug jaji mgdotoa kui nandot saitamaga. Gia wimin juyo jago jan shtui juyo apto nija metat to jiskosu icha. Niai bihem metat ishuija ja adu psikaj. Wydaje, że będziemy mieć czas, gdyż to jest jeden z minor sports, żebym bita żegna, bank, I golf benefit. Ogonisz, no gdyż aby to dyskusja, wydaje, że to Elmer, aż gadno no hen. Ogonisz, że mamy Elmer, na dam. Ogonisz, że mamy to, że Betsy Mark, kiedy jesteśmy na hamak Betsy.mark@wimenji.ca. Kiedy mamy gdyż mamy wimenji, jan stwicz, a że mamy, że wydaje, że wimenji. Women's Old Factory. Nishno nisho, but to discuss it up, Shkubisum, behem nisha to discuss it up, Pobisum, Hagun Jaji, Jadi, Nanon. Me no pshishigwit madonna, that's a hoska higanish, Hagun Jaji, Bosjan, Stuij, Gehu, you up. So you book say talk snow, go Jaji hit stay, go shkom, stis, go jay mohi, or jwitchinish, tawan, what? Hagun Jaji Bija, Nanon out to discuss it up. Kia o invitational pool tournament kato digno nisho abge nao sho abge to jiskos da hapta jishke jage da chibita gino da da cha gathering place gymnasium. Baiga ma datum dino niyum dino get da puso na bau niso samdo niyum sho abge da puso di isko. Hau gen jadit na nojo da hi da cha iyo isti.